Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 21-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i srdačna dobrodošlica u dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem programu donosimo najnovije vijesti, najave događaja te priloge o Hrvatskom omladinskom danu u Baji, međunarodnom susretu motorista i oldtimera u Sumartonu i blagdanu Svetog Ilije. Predstavit ćemo vam i sadržaj novog izdanja Hrvatske kronike. Uz vas su od 8 do 10 sati Renata Balatinac, Bernareta Blažetin, Tomofuri, urednik emisije Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Ladislav Strasser. Ostanite s nama.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségeit teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a bacskovói kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép és nyugat-európai egyház megyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: Jólét. Közélet.
1: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szenet Ácsibuná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egyetemről a gyakorlatba. Marina Camacho Abigail egy leendő szociálpedagógus története.

0: Marina Camacho Abigail szociálpedagógiai szakos hallgató, aki gyakornokként a Kárpátaljai Családpedagógiai Központ munkáját segíti. Szenvedélye a gyerekekkel való foglalkozás, különösen az interaktív oktatási módszerek és a kreatív játékok fejlesztése. Fontos számára, hogy minden korosztály figyelmét megragadja és élményszerű foglalkozásokkal támogassa a gyerekek fejlődését. Beszélgetésünkből az is kiderül, hogy Abigailt mi motiválja, milyen tapasztalatokat szerzett idáig, és hogyan látja a jövőjét ezen a pályán.
1: Mesélj kérlek a tanulmányaidról, te most hol tanulsz jelenleg és milyen szakirányon?
2: Szociálpedagógia szakon vagyok, most vagyok másodéves, úgyhogy harmadévet azt most kezdem szeptemberbe, még másfél év van hátra. Károli Gáspár Református Egyetemen.
1: Miért éppen ezt a szakot választottad?
2: Egyébként sokáig nem tudtam, hogy én egyetemre akarok menni, sőt így kifejezetten nem is volt ez tervben. Én mindig azt mondtam, hogy egyrészt nem is vagyok ott úgy fejbe, vagy nem is tudok tanulni, nekem ez nem megy, én a gimiben is mindig szenvedtem. Tehát, hogy ez egyáltalán nem is nekem való, meg hogy nekem magamat el kell tartani, ezért én nem érek rá arra, hogy iskolába járjak. És egyszer a Pirena Menca Roma Egyesület meghirdetett egy ilyen ifjúsági cserét, és ott ilyen 120-an vettünk részt, cigányok, nem cigányok, 15 országból. És ott nagyon sokan kérdezték, hogy na és én mit tanulok, mit csinálok. És még mindig mondtam, hogy hát jó, most végeztem egy ilyen táncos OK-ét, de hogy hát semmit, hát így dolgozgatok, így szabadúszóként. És addig-addig kérdezgették, és volt egy srác, aki kifejezetten kérdezte, hogy ő nem érti, hogy ha engem ennyire érdekel ez a roma aktivizmus, meg eleve ez a roma közélet, meg kiállni másoknak a jogaiért, meg az egyenlőségért való küzdelembe, hogy így részt akarok venni, hogy akkor én miért nem tanulok. És így felnyitott ezzel a szememet, meg így mondta ezt a szociálmunka, szociálpedagógia szakot, és nagyon megtetszett. És mondom, jó, hát egy próbát megér, de hogy szerintem nem fogom tudni magam eltartani mellette. És igazából így jött, tehát ez nekem ezt így ajánlották, és én éltem ezzel a lehetőséggel, és nagyon szeretem. Tehát ez tényleg életem egyik legjobb döntése volt, mert amúgy ösztöndíjat kapok, szóval igazából teljesen jól meg is tudok mellette élni. És tényleg ez a szociálpedagógia annyira körbeöleli azt az összes témát, ami engem érdekel, hogy az emberek, ez az érzékenyítés, hogy a gyermekvédelem, küzdelem másokért, a gyengébbekért kiállni, és az igazságosságért való küzdelem, drogprevenció, tehát minden olyan téma, ami amúgy én vagyok, vagy mondjuk részese is voltam, mert volt sok nehézségem, és ezzel nagyon tudok azonosulni és menni. És ez nagyon jó, hogy én ezt tanulhatom, és majd továbbadhatom, segíthetek olyanoknak, akik mondjuk hasonló cipőbe jártak, vagy járnak, mint én.

0: személyes tapasztalatokból is tudsz dolgozni, vagy azokat is beépíteni. Hogyan képzeled el a jövődet, vagy ezzel a szakmával hol szeretnél elhelyezkedni? Milyen közegben, akár hogy Budapesten, vidéki városban, kimondottan cigányokkal dolgozni, vagy hogyan körvonalazódik ez benned?
1: Amúgy még nagyon keresem ebben, hogy mi is lenne igazán az a megfelelő terület, de a gyermekvédelem az, ami a legjobban vonz, a tehetséggondozás, mentoráció. Tehát az a jó ebbe a szakba, a szociálpedagógiába, hogy egyébként elég sok mindennel, vagy mindenben el lehet ezzel helyezkedni. Tehát, hogy én el tudom képzelni azt is, hogy tanítani, vagy hát amikor van egy ilyen munkarend, 8 órával vagy 12 órával dolgozni, azt amúgy nehezebben, most ilyen családsegítőként, nevelőként, pedig vonz egyébként, csak én szerintem ebben a rendszerben nem biztos, hogy tudnék létezni. Ez az én személyiségemből kiindulva, az lehet, hogy neccesebb számomra, de hát nekem van egy olyan merész gondolatom, hogy szeretnék egy saját alapítványt, szervezetet, mert engem sok szervezet segített, és még most is, és elképzelhetőnek tartom, hogy ez nem is feltétlenül olyan nehéz, mint amennyire hangzik, hogy hát na, csinálok egy saját szervezetet, és akkor abba a saját dolgaimat megvalósíthatom, mint tényleg ez a tehetséggondozás, egy rendszeres színitanoda, rendszeres énekórák, mozgás, attól függ, hogy a gyerek fiatalok mit akarnak. Táncolni akarnak, akkor legyen tánc, hogy most milyen táncot akarnak, mondják meg ők, akkor szervezzünk olyat, és hogy legyen ez nekik ingyenes. Úgyhogy én leginkább hát egyrészt tartani szeretnék foglalkozásokat, mert ugye van tehetségem az előadó művészetekhez, hogy én is szívesen tartanék ilyeneket, illetve megszervezni. Úgyhogy leginkább nekem ez lenne a terület, tehetséggondozás. És inkább ez a kiskamaszkortól, mert ott érzem azt a legnagyobb kallódást. A gyerekekkel is nagyon szeretek, de azt én ideig óráig tudok velük úgy eljátszani önfeletten, sőt kell is. De én inkább a kamaszokkal tudok a legeslegjobban így azonosulni, és azt érzem, hogy amúgy én is így egy vagyok közülük. Úgyhogy korosztályban most még nyilván közel érzem magam hozzájuk. Ők is könnyebben tudnak kapcsolódni egy jó fej fiatalos felnőtthöz. Úgyhogy leginkább ez lenne az irány.

0: Most, hogy említetted a szervezeteket, akkor térjünk ki egy picit arra, hogy milyen szervezeteknek voltál, vagy vagy jelenleg is a tagja, akikkel kapcsolódsz ilyen téren.
1: Most legfrissebben az UCU alapítvánnyal, Színási Szilvi vezetésével, és ők hirdettek egy ilyen gyakornoki programot, egy minimális ösztöndíjjal, úgyhogy hozzájuk csatlakoztam be, ez lassan most egy éve lesz. Úgyhogy náluk szoktam így tevékenykedni, vannak ilyen havi találkozók, nekik is az a céljuk, hogy legyen egy ilyen erős fiatalokból álló csapat, mindenki teljesen más területen dolgozik, tanul, mindenki tud így érvényesülni, hogy valaki videót vág, van, aki inkább megszólítja az embereket a rendezvényeken, meg képzéseket biztosítanak számunkra, hogy itt tanuljunk mi is így a roma történelemről, roma emberekről, meg úgy az aktivizmusról, ennek a formáiról. Szóval hogy náluk vagyok aktív, és a Független Színház Magyarországnál dolgozom előadó művészként, meg trénerként. Oktatási programokat fejlesztünk ki, és akkor azokat amúgy visszük vidékre, mindenféle workshopokat. Ugye még az előző kérdésre is válaszol, vagy amúgy én vidéken is el tudom képzelni, de inkább Pesten, habár pont, hogy vidéken lenne, szerintem nagyobb szükség egyébként az ilyen megmozdulásokra, vagy szakemberekre.
0: Az UCU alapítványnál milyen a közösséghez való tartozás? Ott egy, ugye, ahogy említetted is, hogy különböző területről érkező fiatalok, roma fiatalok vannak, akiknek van egy közös ügye. Milyen ezt az érzést megtapasztalni, vagy miért fontos ez számodra?
1: Na hát igen, ez a kérdés nagyon sokat foglalkoztat engem, mert az, amikor egy csapat roma, és most ezt kiemelném, hogy ilyen értelmiségi romák között, de persze most akárkivel, de nem szeretem ezt így bekategorizálni, de hogy mondjuk az utcunál kifejezetten az értelmiségi roma vonal az, ami jelen van, igen, mert hogy főleg egyetemisták vagyunk, vagy tenni akaró, meg tele inspirációval és tenni akarással vagyunk ott, roma fiatalok. És nekem ez azért fontos, hogy így érezzem, hogy amúgy én nem vagyok ezzel egyedül. Hétköznapi beszélgetésekben olyan fajta cigányozás jelenik meg, és olyan primitív módon, amit amúgy szintén megértek, mert onnan is tudnák az emberek, hogyha semmi más nem látnak. Kiráz a hideg tőle, és már így szorul össze a gyomrom, hogy így ez nem ilyen fekete-fehér ez az egész. És akkor én meg elmegyek egy ilyen heti-havi találkozóra az utcuba, vagy a független színházasokkal találkozunk, és beszélgetünk igazságtalanságokról, hogy nekünk ez mennyire fáj, és mennyire ideg, hogy amúgy meg nem beszélünk történelemben olyan megtörtént tragikus eseményekről, hogy hogyan lehetetlenítették el mondjuk régen a cigányok helyzetét. És az nagyon jó érzés, hogy mi erről beszélünk, és tanulunk, és gondolkozunk, meg hogy a jövőben akkor hogyan tudunk fellépni ezek ellen, a rasszista megjelenések ellen. Szóval ez egy ilyen védőháló, csak egy ilyen biztonságos buborék. És szeretném azt hinni, hogy ez a valóság, és mi vagy én szinte csak ilyen emberekkel. Tehát én leginkább cigányokkal vagyok együtt így a mindennapokban, mert ugye ez az érdeklődés köröm mind a táncba, a zenébe, ugye a színházban is, én cigány színházban dolgozom. Közben meg fáj, hogy arról meg mondjuk nem beszélünk, hogy ja, hogy amúgy meg több mint 350 cigány ember tanult tovább, és 12 roma szakkollégiumi hálózat van, meg rengeteg

0: Még az identitásodra egy picit kikanyarodva, még az is kérdés, hogy miért fontos számodra, hogy ezt akár erősítsd, vagy így jelen legyen, vagy dolgozz ezen, hogy mit jelent számodra neked a roma identitásod?
1: Egyébként ezzel a témával is nagyon sokat foglalkozunk, és nehéz ezt megfogalmazni, de nyilván ezek a workshopok, vagy akkor identitás workshopok, amiken mondjuk pár évvel ezelőtt így nem vettem részt ilyeneken, akkor nem volt erről úgy fogalmam, hogy amúgy adja az identitás igazából, tehát ez egy nagyon összetett dolog, és rengeteg mindenből áll. És az, hogy az én roma identitásom, hát onnan kezdeni, vissza is lépnék, hogy nekem eleve nehéz volt ezt így elfogadni, hogy amúgy lehetek én is cigány, csak azért, mert mondjuk anyám engem nem cigánynak nevelt. És akkor hogy lehet az, hogy én cigány vagyok? És ezzel sok munkám volt, mert amúgy mind a cigányok, nem cigányok is felkérdeztek, hogy hát, de hát én nem is vagyok cigány, hiszen fehér a bőröm, meg nem is úgy viselkedek, ugye bár jelentsen ez bármit is. Szóval ezt bárkitől megkapja az ember, és ezzel nagyon sokat kellett dolgozni, hogy én lehetek attól cigány, azért mert anyám nem úgy nevelt, de azért mert ugye őt sem úgy nevelték, de attól még ugye vér nem válik vízzé, és én ezt tartom is, és mert én félig spanyol vagyok apukám részéről, de akkor ugyanígy nem lehetnék spanyol sem, hiszen nem apukámmal nőttem fel, nem vett részt az életemben egyáltalán. Hát akkor miért is vagyok spanyol? Azért, mert Marina Camacho Abigail az én nevem, akkor az akkor még nem elég hozzá, de közben megint nekem a spanyolságom is ugyanolyan fontos. És hogy a magyarságom, hogy most anyukám félig cigány, vagy negyed cigány, ez még amúgy most is egy hatalmas rejtély és kérdés, nem is tudunk nagyon róla kit megkérdezni. De én úgy nőttem fel, hogy anyukám ugye flamenco táncművész. De hát az is egy cigányok által behozott tánc Spanyolországra, meghódított egész Spanyolországot. És akkor ez is kérdés, hogy anya miért nem érezte magát, vagy hogy neki miért nincsen cigány identitása, pedig ő a flamenco táncművészetet választotta az útjának, és mégis így nőttem fel, hogy akkor a fellépések, és én azt láttam, hogy járjuk a fellépéseket a cigány zenekarokkal, de közben otthon soha nem volt az mondva, hogy hát igen, mi cigányok. Tehát, hogy ez soha. Viszont anyukám mindig arra nevelt, hogy az empátia, a tolerancia, hogy másokat elfogadni, hogy senkit nem szabad bántani, ez mindig ez otthon erősítve volt. És akkor így a cigány identitás. Anyu kapott egyszer egy e-mailt a nyári Oszkártól, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetőjétől, hogy lehet jelentkezni ingyen színitanodába. És akkor hogy hát én szeretnék-e menni, hát hogyne, és akkor suli után mindig mentem minden szerdán, és ott indult el egyébként igazán, tehát én addig is mindig mondtam, hogy én negyed cigány vagyok igazából, csak ugye volt egy ilyen zavar, hogy jó, de hogy miért, és a színitanodába ott viszont beszéltünk ezekről a dolgokról, és ott cigányok, nem cigányokkal együtt dolgoztunk ilyen jeleneteket, és egyszer csak így szó volt erről, és beszéltünk erről velem egykorú fiatalokkal és felnőttekkel. És hogy ebben nagyon sok minden van, hogy innen indult igazából, és ez még mindig tart, ez a roma identitás. Még mindig keresem ebbe az identitásomat, de nekem ez a biztonság és a közös fájdalom.

0: hogy így most elmondod, akkor ehhez a közösség kellett, hogy ez az egész felszínre kerüljön, vagy ahol meg tud ezt élni. Még a tanulmányaidra visszatérve egy picit, ehhez is kapcsolódik, hogy ugye szociálpedagógiát tanulsz, és ilyen területen is szeretnél elhelyezkedni. Ami a szociális munkához kell, ez a fajta érzékenység, a tenni akarás, ahogy mondtad is, az aktivizmus, az, hogy az igazságtalanság ellen dolgozzon az ember. Ezek az értékek, vagy ezek a képességek, nem is tudom, ez honnan fakad belőled? Ezt láttad családból, vagy ez a része, ez honnan jön neked?
1: Hát neveltetés kérdése nagy részt, mert otthon tényleg nem volt soha ilyen gyűlöletbeszéd. Engem a mama és az anyukám nevelt, vagy hát minket, na, ugye van egy ikertestvérem, úgyhogy ezt mindig többet számba szoktam mondani, hiszen együtt nőttünk fel. Mindig ez volt, hogy nem szabad a másikat bántani.
0: Hogy látod, hogyan lehetne a sztereotípiákat leépíteni?
1: Nem lehet. Nem lehet, és ez egy olyan témakör, hogy az ilyen utcúval is, vagy akikkel találkozunk roma csoportokkal, hogy akkor na, beszéljünk ezekről a témákról, meg tanulunk a roma történelemről. Én ideges leszek egyébként a foglalkozás közben is, a végére is úgy jövök el, hogy én ennek nem látom se az elejét, se a végét. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet leépíteni, szerintem erre még nem áll úgy készen Magyarország. De egyébként meg nem csak itt, tehát hogy külföldön is látom a komment szekciókat. A média, tehát nyilván a média, mert most már a gyerekek ugye telefonnal a kezükbe születnek meg, tehát arról tudunk beszélni, amit látunk a médiába. Máskülönben honnan tudnák az emberek, hogy léteznek cigány származású emberek, akik történetesen rákkutatók, vagy Kossuth díjas művészek, meg lehet azt azért sorolni, vagy a történelem során kik voltak azok, akik kiálltak az teljes magyar társadalomért. Erről honnan is tudnának? Szóval, hogy hogyan lehet leépíteni a sztereotípiákat, majd akkor, amikor a médiában ugyanolyan mennyiséggel pakolják ki azokat a roma hétköznapi embereket is, akár akik úgymond rendes, tisztességes életet élnek, és nem csak mindig a primitív embereket. És így lehet ezt lebontani, hogyha látunk erre példákat.

0: Ki az, aki téged nagyon inspirál az életedben?
1: Hát a Független Színház, akit amúgy itt megemlítenék, ez az első. Ott olyan csapat dolgozik, hogy annyira csoda emberek vannak, hogy nem csak a szórakozás, hogy az emberek szórakoztatása a lényeg, a katarzis elérése, hiszen ez egy kis színház, hanem hogy ezek az oktatási programok és az előadásokra is rá vannak építve sok esetben feldolgozó beszélgetések, tréningek, workshopok, és nekem ez a hitvallás, hogy de nekünk küldetésünk van. Szóval ez a küldetéstudat, amit a Füszi képvisel, ez engem nagyon-nagyon inspirál, és én hasonló dolgot szeretnék létrehozni, vagy ebben jobban előrelépni. Ugye az oktatási programok kidolgozása, ez engem nagyon izgatja a fantáziámat, hogy hogyan lehet úgy játékokat csinálni, hogy a gyerek észre se veszi, hogy amúgy ő rengeteg mindent megtanult, de hogy ez mindez játékként legyen feltüntetve. Ez a Karaván Színház, hogy legyen ingyenes szakkör, amire te eljárhatsz. Egy hely, ahova, ha nincs is szakkör, akkor is bemehetsz beszélgetni az ott levőkkel. Egy konkrét személyeket azért nem akarok felsorolni, mert ha őt megemlítem, akkor a másikat is meg kéne, és sorolhatnám. De ezek az emberek, akik a személyiségüket viszik bele a munkába, és megmaradnak jófej, vicces, laza, akár szétszórt, de szakemberek, és át akarnak adni tudást, és információt, és lehetőséget. Na, ők inspirálnak, és én is ilyen szakember akarok lenni.
0: Mi az, amire a legbüszkébb vagy az eddigi életed során?
1: Az egyik az az, hogy nekem nem lett volna muszáj cigánynak lennem. És ez lehet tényleg egy olyan vicces mondat, vagy furcsán hangozhat, és magamra raktam ezt a, hát sok esetben terhet, és remélem ezzel nem bántok meg embereket, de hogy azért ez mégis egy teher. Hát ez az egyik, mert ezt én választottam. A másik, hát a tanulmányok nyilván, hogy én nagyon sokat szenvedtem, bukdácsolgattam a gimibe, ugye többször kellett általánosist váltani, gimnáziumot is. 4-5 évvel ezelőtt benne voltam egy nagyon rossz kapcsolatban, ez tényleg iszonyatos volt. És abból kikeveredni, hát az volt 4 év egyébként, 4 éven keresztül próbáltam abból kimászni, és hogy még a közben is elvégeztem ezt az OK és táncos szakot. És arra büszke vagyok, hogy még így is sikerült jól levizsgáznom, és utána ez az egyetem, hogy akkor ebbe belekezdtem, és nem kapaszkodtam bele ebbe az áldozati narratívába, hogy sikerült ezt elengednem. És hogy itt vagyok, és inkább arra vagyok büszke, hogy én úgy ülök ott az egyetemen, hogy én jelentkezek, én kérdéseket teszek fel, hogy én mondom. Szóval ez hatalmas éles váltás, és talán a tanáraim így nem is hinnék el. És hogy mellette ugyanúgy próbálom balanszba hozni az életemet, hogy próbálok odafigyelni a lelki egészségemre, arra, hogy legyen pénzem, dolgozzak, fejleszem magam. Erre vagyok büszke, hogy egyedül kézbe vettem az irányítást, és magamnak intézek mindent. Elfogadok segítséget, vagy el is fogadtam, de mindent magamnak, mert anyukámmal nem voltam jóba, úgyhogy tőle is elhatárolódtam, és így is itt vagyok, és életvidáman, és lelkesen, úgyhogy szerintem erre lehetek büszke.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlésze, Ficcanatosz, viszont hallásra.
3: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
4: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
5: Teven bachtale romale. Kate unglikó rádió vosajsunen per romani síb. Muruanav Kvalla Gábor. Le kiskörös inger rom ketane hutilde hajkodó pendine. Dostasza szandakodó. Katar le gázsete zsukáren ozsutimo. Bilóvengó, jí lesz a zsutin per románe savora. Szityáren le, kelempe lenca ingrikó taj románi krízden lenge. Csipatyan, csi anda ingrikó taj andele románe politikusa. Kamente szikaven szakoneszke, nalóvé, jí lótrobúj amenge oprete torgyuvasz. Pekado kurkólen sunen, rostás csavesz, farkas ferences, Dimovics szilveszteresz, hajkun hegyesi feróvesz.
6: Tavenbachtale romale messim o kunhegyesi feruanda kiskörös. Kate samando kiskörös, ikirasiek romano klubbo. Anda kodi keraskado klubot, si kava sakoneske, kato jando ungriko tem, na ferro menge viega zenge, hogy viame opre zsanasztitor gyuvasszár legázsé, vagy akár szavonemzetó. Pasa mande besel bre duj pral, vivon vorbintu menge a gyesz, pek adala bútja. Trinzséne vorbiszárasztu menge a gyesz, hogy szókeresz a meghaté, pek adu tem. Majan gunesz opre manga, hogy csa beszte vorbi egyszeratu menge. Voj pinzsádosá, voszike, vojszik ilaszé para micsite penel, haj iszuntú dejdeszki vorbi. Akárik napak adala vorbi szárasz, hanem pakodó, hogy szia melyek románok klubbo, haj pena menge. Dur, hogy szokeresz kate. Tu szokamesz kate te keresz.
7: Baktálet a vensavale. Cászogó dizsénye konsulnénk adi szírma a mendal. Mi bárez nai szára le devleszké kákat is hajavaszket háne, ande jég gruppo, ke szíte panokod is okár bútyi, katar muró prakató feró, kiket háne andas a men, tája már is a vorénkat ande jég, sokár bútya, te saj kérasz, tehát azt a már is a vorénge a máró uráni pete sajdasz perdal lenge, Takánk murailo szószikabel, karinge terni máturi, karinge lesavora, meg kodozsan a példát te dal, szó man szí, szó szí man, man szí, báró patyaimó, andó del, káver bútyan, de szószta, mi bárilem, románó kultúra, kodó, kamosz példát te dal, le ternenge, le savorenge, te saj, sztyárasz, majd durlen, románi sí, bamári, ke Szitepnaszkodi, románi síb, áj, abba, hát, nagy áj múli, de Szitepnaszkodi, cerra, románi savora vorbin, abba, románi síb, elováricko, kadó, zumavasz, ande jég példát ad azt lenge, de még indik, hogy, kadi bújtja szó már, hogy ráket elhújtjuk, de szemben szó feró, a katándó cino körös, ke Szitepnal, már ez patyiváló sávoly, voi katéando máro fóro André, de romaingo angluno manusi, voi travela me angla legáže, angla lebáre manusa, voi se máro képviselővo, romano képviselővo, bári zurales kamaszlis, voi roda sa me opre, butvor bizára sa me pakadal bútya, so sársaj kerasas, voi pinda sa megi klási dújtrin vorbi, ke anda sa me ketáne, me Kegindi, kadal bútya, bút vreme, bút bérszite, szityára széje mári ternenge, ke ami rom, példargalan, dosta bajó szárlegázsingó, szárlegázsingi krisza, mári krisza, ba csipira vasz, ke a mári pure szárai múline, ke emérel a mári krisi sávri, tehát a mári kultúra, a mári identitás. Kadozuma vasz, példa tudasz a mári savorenge, a mári ternenge, tehát teszik a vasz André, Kate ando kado foro, ando cino körös, legázsenge, amári bútya, me sajlasz ando máró vaszt, ten a szityáren me mai bút legázsé, ke von a men csipinzsáren ándral a máró íló, ame mai feder pinzsárasz, ame romen, szár legázsé, amen. Kezmo vaszt és uti szárasz, majd dur a máré ternen.

0: Lekiskörös inger ronk hetának hutyilde hajkodó pendine. Dosta sa sanda kodó. Katar le gázsete zsukáren uzsutimo. Biló vengó. Jí lesz a zsutin per ománe savora. Szityáren le. Kelempe lenca ingrikó taj románi krizden lenge. Csipatyan. Csianda ungrikó taj andele románe politikusa. Kamente szikaven szakoneszke. Nalóvé. Jíló trobúj amenge oprete torgyuasz. Pekado kurkó len sunem. Rostás Csavesz, Farkas Ferencesz, Dimovic Szilveszteresz, Hajkun Hegyesi Feróvesz.
1: Me kodidikhav, tehát kodidikhav kodihatjára, vagy kado klubbó, nagyon bári bútyiszi, és nagyon lási bútyiszi, bútyaki bári pé, kodiszi, hogy kate, sajavene rom, sajavie savura, sajaven nacsak cine, sajaven anu kiskörösszi rom, kado klubbó, és savú rengoly, de akárnak szárdikám, ne csak egy savú rengoly. Kadó amároly, i amári pe rakhagyol, e dejasa, e dadesa, e furenca, e ternenca, kadó klubbó kodi dikhav, taj kádesi kavel pe, hogy kodi avla, me kodi gindi, kodi dikhav, hogy saj avla, ma kasa, avla me kaszabó tanando kiskörös, hogy a romenge, egy kaszabó klubbó, Sai sekra samari voya, tai sai situa sara samenge, e samare shabure, me kodi gindib, tai kodi gidikab, kodi gindib, tai kodi dikab, hogy nandi vulice jante csavar gimpenge, kerine nászulipe, hanem kate rakempe.
2: Vandokodó sajputyára szame, hogy ugye ne csak csacserom, híren katyandok adok klubbo, hanem penasz románes, szarame románes, penasz, hogy Rumungri. Vilen érdeklik a románi kultúra, és vi Rumungriába kamenkodó, hogy te szityon, mi van románes?
3: Na, hogy amikor ott rúbúj tepen az andó, de anglau del, vagy mi anglai gázsé, ami szajegszám, szajegszó szíráló Rumungró, vagy
2: szajegszó. Romszám, de viszont, az, hogy kadala Rumungri, ugye, kodi románi kriz zsanén, vagy kodi románi patyív, szóval mezsanász. De viszont villen érdekli, kodi románi patyív, románi krisz, vagy kodi kultúra.
3: Hát kodopén az, hogy a kánik vorbiszárdám lence, hogy pálpálek a mente lempengi síbbe. Mi van ka mente szityoni románi síbbe?
2: Kodó nagyon sukárjám, hogy kona egy kaszave rumungli penen, hogy mi van ka mente szityon. Kodó a manus szállossal kadaleszke. Igaz, Csabi?
4: Andó kodó csácsi például tumor opraló, de szite penavtoki kodi. Tu šajke bisterdam kadi kris maškar leronke cara maro pralo fero hendas ma intiga menge sartuke angla le gaja angla le cara angla luma
2: yeksamle
4: takak sara me penas pelende rumungri kadal manusha kadal felo rom vi kadal rom vorbina samari shib lovaritsko shib no ma moj feder moj sigo Reslini katan de andikadin medenca, di Karpatia, taj von maškar legaže, PLP, kote von bakšadi, maj sigo bakšav nas, anda kodi kerdilene von Romungro, kodo Ungrika te penav, na koja je ven, kodo je Magyar ciganjo, da vi von Romane svorbi.
2: Igen, csak te kada ternimata, ugye? Bistérdile, kadi románi kultúra. Nem, hogy bistérdile, bistér csizsanen szólj kadi. De viszont vilen érdekli kadi románi síp. Hogy kik a rumungri csizsanen, a már románi kultúra szó a mezsan az. És érdekli le, nem pekadó volt minden tukor.

Kadungriko rádió vosza sperománi síb. Pejek kurko duvar, saj maladjon manca, pe márcakó, taj zsójakó gyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Сон приходит перед Богом.
1: Изготовлено з усповереності Duna Media Szolgáltató non-profitної закритої акціонерної общества, а műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: A Duna Media Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandić Predrag.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A mai, közel fél órás összeállításunkat Andrea Éra Ojdanicsnak, a szerb népdal egyik kiemelkedő egyéniségének szenteljük, aki több mint fél évszázada van a szerb esztrádművészet porondján, és dalaival szórakoztatja a közönséget. Számos fesztivál résztvevője és győztese, de szívesen vesz részt különböző reality műsorokban is. Nagy showman, és talán éppen ezért is imádják az énekest, akinek nevéhez számos sláger fűződik. Mai műsorunkban tehát Andrea Éra Ojdanics gazdag pályafutásába, zenei világába kínálunk betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

A Zlatibori Éra vagyok, énekelte Andrea Éra Ojdanić, aki 1947. december 13-án született Visoka faluban, Szerbiában. A középiskolai tanulmányait Lazarevacban végezte, de mivel korán belecsöppent a szerb népdal népzene világába, s nem vetette meg a kávéházi életet sem, hamar éneklésre adta a fejét, és már 1973-ban megjelentette az első kislemezét is. Erről szól a Valaha sam jednu ženu, azaz Szerettem egy asszonyt című dal.

Az imént hallott nótát több kiváló dal követett, de a legnagyobb sikert az Ozsenyen szemke a momak zsívim, azaz Nős vagyok, de mint szabad ember élek című dal hozta meg.

Éra Ojdanics nevéhez számos sláger, kiváló dal fűződik. Azonban azt is el kell mondani róla, hogy szívesen énekel duettet is. Következzen egy sláger, a Supermané, azaz Supermanek című dal, amelyet Bóra Dregyecse kollégájával énekelt el a 2008-as Moravski Biszeri Fesztiválon.

0: úgy váltogatom a nőket, mint a nyakkendőket, énekelte a showman, aki a 2000-es évek elején fellépett Pécsen is. Ekkor ezt mondta.
1: Veľmi mi je čas i zadovoljstvo, što sam večeras ovde kod vás.
2: Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt vagyok a szerb népdal és népzene estjén. Először vagyok Pécsett, és le vagyok nyűgözve, hiszen bejártam egész Európát, a világ számos szegletét, de sehol sem találkoztam olyan emberekkel, akik a vigasság első percétől kezdve a végéig táncolnak, énekelnek, vigatoznak. Úgy táncolnak, mintha egyek lennének. Ez szinte hihetetlen. Az a benyomásom, hogy itt számos kulturális egyesület néptánc együttes létezik. Ezek az emberek nagyszerű benyomást gyakoroltak rám. Barátkoznak, vigadoznak. Örülök, hogy önök itt Magyarországon ápolják a szerb népzenei és néptánc hagyományokat, hiszen mindez arra utal, hogy az itt élő emberek szeretik a szerb népdalokat, néptáncokat. Pozitív energiával rendelkeznek, amelyet beépítik a hagyományok őrzésébe, ápolásába. Megragadom az alkalmat, hogy sok szeretettel köszöntsem a kedves hallgatókat, és kívánjak nekik jó egészséget és sok boldogságot. Isten óvja őket. Mindenkit üdvözöl és sok csókot küld, Éra Ojdanić. A következő viszontlátásig.

Kedves hallgatóink, önök a Nemzetiségek Zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Andrea Erajdanić, szerb népdalénekest, aki az éneklés mellett vendéglátással és mezőgazdasággal is foglalkozik. Mint vallja, egy gyengéje van, a szép nők, akikre sokat költ. Életfilozófiája pedig, dolgozni kell, de tudni kell élni is. Bízunk benne, hogy a szerb esztrád legenda még sokáig fog énekelni, örvendeztetni dalaival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket,

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádija na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 20-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéjét hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Baranyi Csaba sokoldalú ember, alkotó, aki színészként, műsorkészítőként, divat és stílus tervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Életútját nagyban meghatározta személyes élettörténete. Egy több gyermekes cigány családban született, ritka szívbetegsége miatt azonban az orvosok két napot sem jósoltak neki, de sikeres műtétek sora után végül életben maradt. A nehéz kezdetet követően a fiú kálváriája azonban nem ért véget. Édesanyja gyermekotthonba adta, majd onnan nevelőszülőkhöz került, ahol sok szenvedést élt át. 2008-tól ismét állami gondozásba került, ahol a traumát megélt gyermekből nevelői és pedagógusai segítségével lassan tudatos, sikeres felnőtté vált. Sorsát önéletrajzi ihletésű könyvében Tükörszív, igaz történet egy fiúról, aki otthon keresett és magára talált címmel írta le, amely idén jelent meg. 2017-ben a Gyermekváros igazgatói elismerő oklevelét vehette át, 21-ben pedig kiemelkedő szorgalmáért és közösségi tevékenységéért Károlyi díjat adományoztak neki. Csaba azt vallja, célja, hogy a megbocsátás által példát mutasson másoknak, illetve valódi értéket, kapaszkodót, reményt adjon az embereknek. Köszöntöm Önöket, Tóthi Kenikő vagyok. Ma Baranyi Csabával beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a stúdióban Baranyi Csaba színészt, írót, idén ugye megjelent az első könyved, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
1: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kedves Csaba, a könyvedről majd beszélünk, mert ahhoz, hogy értsük, hogy mi van a könyvedben, ahhoz ismernünk kell az életedet, ami ugye nem volt egyszerű már az induláskor sem, hiszen ugye a születésed után nem sokkal kiderült, hogy van egy gyógyíthatatlan szív- és érrendszeri betegséged, és emiatt számos műtét vár rád.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy megszületni se volt könnyű. Én 97-ben születtem, az én betegségem tulajdonképpen egy sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szívvel születtem, és abban az időben egyébként még az orvosok sem tudták, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy kell ehhez hozzáállni, és én gyöngyösen születtem meg, és egyből hoztak fel Budapestre, mert édesanyám, amikor egyszer etetett, akkor nagyon rángatózni kezdtem, mindenféle bajom volt, és nem tudták, hogy mi ez, és két dologra tippeltek az orvosok, hogy mi lehet, hogy vagy vérmérgezés, vagy valami vérkeringési betegség.
0: Probléma. És ezt akkor nem látták például mondjuk ultrahang ilyesmit, tehát nem vették észre?
1: Ezt én nem tudom pontosan, megmondom őszintén. Észre kellett, hogy vegyék, de nem tudom, ilyen részletekben én nem tudom, hogy működött. Uh-huh. Az a lényeg, hogy egyből hoztak fel Budapestre, és ott a klinikán azonnal műteni kellett, mert egyszer annyira súlyos volt, és édesanyámnak azt mondták, hogy búcsúzzon el tőle, mert 2% esélyt adnak arra, hogy túlélem én ezt. Már egy szülőnek, ha ilyet mondanak, akkor eléggé pokol neki minden másodperc, úgyhogy az édesanyám nem tudom, hogy miket élhetett át abban a több órában, de a szememben ilyen szempontból egy elég erős személyiség. De hát itt vagyok.
0: Ez a lényeg, hogy itt vagy, és ezt az egész történetet, amiről beszélgetni fogunk, le is írtad, ugye? Tehát te voltál a 7. gyermek a családban, és még van egy húgod. Amikor ez a betegség megtörtént, és ugye műtéted volt, utána mi volt?
1: Megműtöttek, sikeres volt a műtét, de ennek egyébként több hónapi rehabilitációs folyamata volt.
0: Gyógyulási folyamat, igen, igen.
1: És valami szinte ez egy csodával felért, hogy a szüleimnek vissza kiadtak. Megkapták a lehetőséget arra, hogy hazavigyenek. Haza is vittek, de pár nap elteltével édesanyám úgy döntött, hogy visszaad a otthonba, mert egyszerűen nem tudja elviselni azt az érzést, hogy én bármikor meghalhatok. Hát úgy kell elképzelni, hogy úgy védett engem otthon, minden másodpercben aludni nem aludt napokig, folyton azon kattogott, hogy lélegzem-e, hogy egyáltalán élek-e, és hogy úgy, hogy valami bajom legyen, mert akkor ő nem tudja, hogy mit csináljon, és úgy döntött, hogy vissza. Azért mondom, hogy ő döntött így, és nem apu meg anyu, mert apu ezt egyébként nem támogatta alapjáraton, és egyébként titokban is, legalábbis én úgy tudom, hogy igazából titokban hozott fel Pestre. De én ezért utólag hálás vagyok neki, mert ha nem lépte meg volna ezt, akkor én már rég nem élnénk. Szóval ilyen szempontból, és tudom, ez nagyon furának hangzik, de tulajdonképpen, ha úgy vesszük, ezzel ő engem megmentett.
0: Az élet azért furcsa dolgokat produkál, tehát ugye egy anya, aki nagyon aggódik a gyermekért, de ugye még közben van neki 6 másik gyermeke, igen, tehát ugye azokat is nevelni kell majd, de már olyan szinten aggódik az egyik gyermekért, hogy már nem biztos, hogy tud foglalkozni a többivel. Döntést kell hoznia. És ez a döntés arról szól, hogy ezt a beteg gyermeket be kell adni a csecsemő otthonba. A logika bármit diktál. De az ember úgy van vele, hogy azért ő is szeretett volna otthon lenni talán, vagy jobb lett volna talán, és ugye ezt bizonyította is a további életed, mert nevelőszülőkhöz kerültél, ahol viszont már nem volt jó neked.
1: Igazából egy kicsit ez bonyolultabb ennél. Nem úgy volt, hogy én elejétől fogva nem haragudtam, nem nehezteltem, azért bennem ott volt, mint szerintem meg annyi hasonló gyerekben, hogy de én miért nem kellettem, vagy hogy én miért nem vagyok ott velük? Főleg egy ilyen nagy családban, ugye? Nyilván ez egyébként egy pár évet formálódott bennem, érett meg ez a gondolkodás. Mód. Nyilván én is tapasztaltam, értem, ahogy tudtam, meg terültek ki dolgok. És ugye kicsit érünk oda vissza, hogy ugye én 2 éves koromig voltam csecsem otthonban, és folyamatosan nevelőszülőkhöz ajánlottak, de senki nem fogadott el ezzel a betegséggel. De aztán történt egy fordulópont, hogy volt egy olyan nevelőszülő házaspár, akik ezzel a betegséggel is elfogadták az én neveltetésem. Na és akkor kerültem 2 éves koromban. Hát olyan családhoz kerültem egyébként, ahol az anya rész roma, az apa rész nem roma. És ami kicsit fura ebben a helyzetben, hogy a nevelőszülő anya apa része, anyuka része volt a bántalmazó leginkább, hiszen az apa rész, apu állandóan dolgozott éjjel-nappal, szóval szinte otthon se volt. 8 évig voltam náluk. Egyen szexuális bántalmazáson kívül mindent megtett velem, ezt tudni kell. Ahogy teltek az éve, gondolkodtam rajta, hogy miért tehette ezeket a dolgokat, mert egyszerűen választ akartam kapni, mert szerintem az, és egyébként sok gyerek van így sajnos, hogy magukat okolják ez miatt, hogy bántják. Például bennem emlékszem, hogy volt olyan, hogy megvert, és én nem ráharagudtam, hanem magamra, hogy hát biztos én voltam a rossz, és azért.
0: Igen, bűntudat.
1: De közben ez nem igaz, nem így van. Csak valahogy nem akartam elfogadni azt, hogy ő engem nem szeret. Mindent megtettem annak érdekében, hogy ő engem szeressen, de hát ő ellöntött azt, hogy nem. És szerintem egyébként...
0: És miért nem?
1: Ezt én soha nem kérdeztem meg úgy tőle, mert elég hamar megszakadt a kapcsolatunk utána. Én arra gondolok, hogy az ő családjában is, ők is 8-an van a testvérek, ő a legidősebb, ő az első szülött gyermek, és konkrétan ő nevelte fel szinte az összes testvérét, és a mama, Isten nyugtassa, sajnos nem úgy bánt vele sokszor, ahogy egy gyermekkel kell, és én szerintem egyébként próbálta azt a sérelmét rajtam kitölteni.
0: Neki saját gyereke?
1: Van, 4.
0: Őket nem bántotta?
1: Nem. Érdekes, mert igazából nem csak én voltam nála gyerek, hanem mellettem is több gyereket neveltek. Én voltam egyébként a legtöbbet nála, de körülöttem cserélődtek egyébként, és egyedül velem volt igazán nagyon durva, érdekes. Volt 2 kisfiú, aki egyik már Olaszországban van, örökbefogadva, a másik Amerikában, velük gyönyörűen bánt, tényleg. Velem valamiért nem. És tulajdonképpen amilyen hangulata volt, nekem attól függött az én életem. Az én a napom, az én hetem, éveim. És egyébként párhuzamosan emellett engem többször műtöttek a kardiológián, mert több műtétre volt szükségem, mert ahogy nőttem, aha, meg én úgy gondolom, hogy egy lelkileg is ugye én tönkre voltam vágva.
0: Mi volt a vágyad?
1: Hát az, hogy egy olyan családban nőjek föl, ahol engem szeretnek.
0: Honnan csak engem tudtad, hogy mit jelent azt szeretni, hogyha úgy gondolod, vagy úgy mondod is, hogy nem szerettek téged?
1: Hát úgy, hogy közben a gyerekeit meg nagyon szerette. Mindig vásárolt nekik, mindig szépen beszélt hozzájuk, nem bántotta őket. Szóval ez úgy működött, hogy velem volt rossz, de összes többi gyerekkel meg jól.
0: Hát én azt mondom, hogy te egy nagyon erős ember vagy. Hát, és már gyerekként
1: Istennek
0: is az voltál. A Jóistennek köszönhető,
1: igen,
0: úgy gondolod?
1: Igen, biztos. Amióta megismertem a hitet és a Jóistent, azóta én neki tudok be mindent, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy én, mint Baranyi Csaba, én mai napig nem tudom azt, hogy én ezt hogy éltem túl.
0: Ezt az időszakot te túlélted, és terve volt veled ezek szerint a Jóistennek.
1: Így van.
0: Hogyan alakult tovább a sorsod?
1: 2008-ban volt az én forduló pont az életemben. Elkezdett rám panaszkodni a nevelőanyu. Nagyon érdekes volt egyébként a gyámosoknak, hogy velem nem lehet bírni, hogy én milyen rossz vagyok. Nem mondom, tényleg eleven voltam, mert nyilván a kamaszodok. 2008-ban 10 éves voltam.
0: 10 éves.
1: És hát nyilván csibészkedtem én is, hát hogyne. Mert nem kaptam ám péksütit 10 óraért az iskolában, meg ilyeneket. Én kaptam a többnapos palizet, a kenyérrel, azt csókolom. A többi gyerek meg frissen vett péksütemény, szóval így is meg voltam ám különböztetve, sőt. Na mindegy, és akkor nyilván vágytam a suli büfébe, ott voltak a friss gófrik, és én nem vettem, hát cselekedtem. Na mindegy. És panaszkodni kezdett egyszerűen, hogy hát baj van a Csabikával, és egyszer jöttem az iskolába, és otthon ült a gyámosokkal együtt a nevelőanyu. És mondta, hogy hát Csaba, akkor most beszélgessünk el, és hát nyilván úgy adta elő, hogy 100%-ig én jöjjek ki rosszul belőle. Én nem tudom, hogy mi történt, de én hamar levágtam, hogy neki mi a célja, és 2008-ban elkerültem tavaszán a Fóti Károly István gyermekközpontba. Hát nekem ott kinyílt a világ. Most gondold el, hogy egy angol parkos, több hektáros, tavakkal, kastéllyal, gyönyörű fákkal terület. Hát persze nyilván a nevelőanyám azt mondta, hogy hát ne félj, meg fogok úgy verni, itt olyan rossz életed lesz. Hát nem lett, egyáltalán nem.
0: Jó volt?
1: Nagyon.
0: A Fóti gyermek otthon?
1: Nagyon, én nagyon szerettem. Úgy kell gondolni, hogy több ilyen burok van, mondjuk így, vannak az egészséges csoportok, vannak a különleges gyerek otthonban élő gyerekek, ott voltam én is. Oda olyan gyerekek mennek, akik szellemi vagy fizikai fogyatékosságaik vannak, vagy betegségük, illetve most már van a speciális ellátásban lévő gyerekek. Na és akkor így voltunk mi, és úgy volt, hogy egy csoportban volt egy csoportvezető nevelő, meg 4-5 nevelő. És ők 24 órás váltásban váltották egymást, és mindig volt velünk valaki, Nyilván voltak kedvenceink, nekik is, a gyerekek közül, 9-en voltunk egy csoportban. Nagyon jó volt. Én mindig azt mondom, hogy nekem az az otthon. Én nagyon szerettem ott lenni, ott figyeltek rám, tanítottak minket, nagyon odafigyeltek a tehetséggondozásra. Például volt egy amatőr színjátszó csoport, és egyébként tudni kell rólam, hogy nálam a gyermekvárosban jöttek ki azok a traumák, amiket okozott a nevelőanya.
0: Ez miben nyilvánult?
1: Hát folyamatosan bántottam a gyerekeket, mindig azon voltam, hogy rossz napjuk legyen, minden a büntetésben voltam, szóval én nagyon rossz tanuló is voltam, gyűlöltem tanulni, és emlékszem, hogy könyörögtek, hogy Isten, csak a 8-at jár ki, 8-at jár ki, aztán lesz, ahogy lesz, csak jár ki. Kiártam, és akkor hát akkor mondom, mindentől kezdve nekem Hawaii Dizsi. Hát nem. Jött a középiskola, és akkor volt, úgy hívják a nevelőmet, a Pavázsai Maria néni, és ő fogott meg engem, és vitt ezen az úton. Ő ismerte fel a tehetségeimet, hogy jól működöm a színpadon, hogy kreatív vagyok. Nyilván a színbetegségemből nem sportoltam, de észrevette a kézügyességemet, és én a Fóti Népművészeti Szakiskolában tanultam divastílus tervezést. Hát nekem az gyönyörű éveim voltak. Imádtam, hozzám hasonló emberek, gyönyörű volt. Szóval ott nőttem én föl, és az élet egyébként visszaigazol, visszaadta azokat a dolgokat, amiket én egyáltalán nem kaptam meg.

0: Mi lett volna akkor, hogyha a Fóti gyermekotthonban ez a tanár nevelő nem figyel fel rád, nem veszi észre a tehetségedet, mi történik akkor veled? Mert amikor ezt felfedezte, akkor téged olyan, mintha ráállított volna a
1: sínre,
0: amint már egyenesen mehet tovább. Igen. Az élete.
1: Én ezzel a hogyan lett volna kérésekkel, sajnos nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom.
0: Én se.
1: Viszont...
0: Én se, de azért meg szoktam kérdezni.
1: Viszont sose most már ezzel tudni. Az agyammal tudom azt, például a szakmai életemre ezért én nagyon sokszor visszaigazolódott, hogy én hiszek abban, hogy nekünk van egy küldetésünk. És hogy ott a szabad akaratunk, de a Jóisten mindig dob le nekünk lehetőségeket, és azt észre kell venni és élni vele. Nekem nagyon sok ilyen lehetőség jött a színház élettel kapcsolatban, majd erről is beszélünk, gondolom, és hál' Istennek én felismertem őket, és mindig éltem velük. Szóval, hogyha nem lett volna ez a nevelő ott, és nem figyel a tehetségemre, előbb-utóbb biztos, hogy jött volna valami. Ezért mondtam az isteni gondoskodást, hogy én Barany Csaba akkor 10-12 évesen, és azzal a tudással én biztos, hogy nem tudtam volna semmit. Úgy viszont az érzéseim, nekem az intuícióm, a megérzéseim, azok mindig így vittek. Én sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mi volt az a fordulópont, ahol így kvázi megtértem így ebbe a dologba. Nem tudom. Nem tudom, mindig hajtott egy érzés, hogy nekem ez a dolgom, ott érzem jól magam, ezt fogom csinálni. És én ezt gondolom azt, hogy a Jóisten így választott ki engem arra, hogy amiket megéltem dolgokat, és amiket megélek, azt tudjam akár ebben a könyvnek a formájában is közvetíteni, és ebből is erőt adni, lelket adni az embereknek.
0: Ugye különböző embertípus van. Létezik az az ember, aki, hogyha visszagondol a múltjára, és azt érzi, hogy nehézségeken ment keresztül, és még most se tartott, ahol szeretne, akkor fel van háborodva, akár a Jóisten ellen is lázad, mindenkit hibáztad. És van az az ember, aki, hogyha így, amikor már letisztulnak a dolgok, és visszatekint, akkor azt mondja, hogy ez nem volt véletlen. Jól mondod, mert hogy mi lett volna, ha, azt sose fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha másképpen történnek a dolgok az életedbe, de nagy valószínűséggel te is mondod a hited által, hogy ennek így kellett történnie, csak tudni kell megfogni a lehetőségeket. Nem szabad makacsul ugye ellenállni a dolgoknak. Tehát az, amikor téged például ez a nevelő felkarolt, és megérezted benne a törődést, akkor ugye nyilvánvaló, hogy te már ezen az úton elindultál, és ugye be is kerültél aztán később a gyermekközpont színjátszók körébe. Hány éves voltál akkor?
1: Igen.
0: Ahol ugye a négyszögletű kerekerdőben Mikka Makkát játszottad. Ez milyen emlékként maradt meg benned, és mit indított
1: el? Nagyon szerettem. Ahogy említett, én nagyon rossz tanuló voltam, és nagyon eleven.
0: De ebben jó
1: viszont
0: voltál.
1: Ebben, igen, ezt a színjátszó csoportot Maria néni vezette. És mondta, hogy gyere, Csabi, gyere, jó lesz. Jaj, nem megyek, én mindig lázadtam. Persze, hogy mindig az ellentétét mondtam mindennek.
0: Igen.
1: Én nem megyek.
0: Igen, van ilyen típus, aki mindenre azt mondja, hogy nem.
1: Igen. Aztán gondolkodtam, jó, elmegyek, örüljön. Elmentem, és akkor hát úgy kell elképzelni, mindent mi csináltunk, a díszletet, a ruhákat, minden. Ez annyira tetszett. Ma akkor is nagyon szerettem rajzolni, meg verseket írni, meg mindent. Hát mondom, akkor jó, ez jó lesz. Akkor is az érzésért, hogy na, itt jól érzem majd magam, és akkor egyből megadta a főszerepet, hú, mondom, de jó. És szöveget tanultunk, folyamatosan törődtek velünk, és akkor volt egy pedagógus nap, és akkor mutattuk be a kastély márványtermébe, jaj, imádtam. És a gyermekvárosnak van egy Károlyi díj nevezetű díja, ami minden évben kioszta a pedagógusoknak, ez ilyen szakmai díj. Hát és akkor ott előadtuk, és tapsoltak minden, és én mondom, én ezt szeretném csinálni. Ugyanis, amit cselekszem, az egy jó dolog. Örülnek nekem, középpontban vagyok, hát igen, és mindennek pozitív.

0: odajött a díjátadó után. Mi a baj, Csabika? Mondom, én nekem jár az a díj. Én nekem, akit fellépett. És akkor mondta Zsuzsán, hogy Csabikám, majd te is egyszer ezt megkapod. Ja, mondom, én miért kapnám meg? Hát egyébként is ez egy szakmai díj. És képzeld el, hogy milyen a sors. 2021-et írunk, és felterjesztettek Károly díjra. Mert hát a kiemelkedő teljesítményemért, a gyermekváros jó hírének vivéséért, tanulmányaim miatt, és képzeld el, hogy megkaptam a díjat, nagyon örültem, és ő volt az első, akit felhívtam, hogy Zsuzsa néni, megkaptam, és az, hogy hát, hogy Csabikám, mondtam én.
1: Mennyire fontos ez a biztatás?
0: Nagyon, úristen, nagyon. Képzeld el, hogy én magántanuló voltam a betegségem miatt egyébként, mind hevesen is, mind fóton is, és nekem volt egy úgynevezett egy személyes iskolám. Ami azt jelenti, hogy ugye egy héten bejártam kétszer-háromszor iskolába, de amikor nem, akkor otthon tanítottak. Ugyanúgy reggel 8-tól, mondjuk délig, meg egyig. Volt történelem tanárom, magyar, biológia, matek, minden. És úgy szerettem őket. Sőt, volt egy a Marica nénivel mindig alkudoztam, hogy, mert ő volt a kreatív műhelyet működtetett. És mondom, jó Csabi, akkor 2 óra tanulás, és hogyha jól tanulsz, akkor utána a következő 2 órában kézműveskedünk. És ez nagyon jó pedagógiai dolog volt, mert tanultam is, megtanítottak tanítani, ami nagyon-nagyon fontos nekem nyilván. Ezeket én most hasznosítom egyetemi éveim alatt, és utána meg adtak olyan élményeket, ami engem vitt előre. Úgyhogy ők nagyon jó pedagógusok abban a szempontból is, hogy vittek a kvázi kötelezettségeimen, és a tehetségemet is közben gondozták. Szóval igen, nagyon hálás vagyok nekik.

0: aztán a színészkedés az, az annyira tetszett neked, hogy meg is próbáltad, ugye elmentél színészképzésre. Igen. Hogyan alakult tovább a sorsod, és hol sikerült aztán megtalálnod a helyedet?
1: Ugye említettem, hogy a Jóstemini dobál elénk dolgokat. Na, itt jött az első. Egyszer csak egy váratlan üzenetet kaptam, hogy van egy szinkron iskola, és hogy nem akarok-e oda járni. Hát mondom, dehogy nem. És elmentem, felvételiztem, ilyen kökényesi Ági Kautsky, Armand Kerekes József, szakma krémje játszik, hát tanított minket. Úristen, megyek, hát hogy nem menni? Elvégeztem, ez egy 6 hónapos kurzus volt, nagyon szerettem. És volt beszédtechnika, akkor szövegalámondás, szinkronizált, tényleg nagyon jó volt. Balázs Andrea tanított nekünk ilyen, hogy mondják ezt, hát, hogy beszélgetés, hogy mi zajlik a lelkünkben, ilyen lelki órákat tartott nekünk. Nagyon jó volt amúgy, és elvégeztem, oké, és volt egy Deák Fruzsina nevezetű színésznő, mert még ma is van persze, és hát én már akkor terjesztettem, hát én színész leszek, én olyan színész leszek, hogy úristen, és neki ez megmaradt. És elvégeztem ugye a képzés, és felhívott egy hét múlva, hogy van a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, és hirdet meg fiataloknak felvételit. Nincs kedvem menni? Ó, mondom nekem, dehogy nem. Elmentem, és akkor Nyári Oszkár, aki ennek a vezetője már, 2000-ben nyílt meg ez a hely. Felvételiztem Oszinál, felvett, és ez volt augusztusban, és képzeld el, hogy születésnapomkor debütáltam a legelső darabban, az I'm Online-ban, és ez mai napig még játszom. És idén leszek 10 éve ott. És persze közben elvégeztem a Pest, a Bánfalvi Ágnes stúdióját, közben játszottam a más színházban is, meg a Hart társulatban is, szóval sok helyen kipróbáltam még magam, meg a Független Színházban is. És tudod, így jönnek a dolgok, hogy elkezdődött, kaptam lehetőséget, felismertem, teljesítettem, és mindig a munka hozta a többit. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy 10 éve én ezt csinálhatom, és remélem, hogy jó sokáig csinálhatom.
0: Pontosan ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mindig a munka hozza a dolgokat, ez nagyon jó egyébként, ezt én is tudom, én is tapasztalom, de ha az egész életedet egybe vesszük, akkor mi az, amitől boldog vagy? Mindent.
1: És ez a kérdés, nagyon köszönöm, mert képzeld el, hogy mostanában nagyon sok jó dolog történik velem, de belül mégis úgy érzem, hogy valami nem kerek. Egyébként nem vagyok vele együtt, nagyon sok ilyen ember van, és nagyon sok kollégámmal is beszélgetek erről, hogy valami még nagyon hiányzik, és nem tudok rájönni, hogy micsoda. Vagy ez egy szerelem, vagy társak, vagy nem tudom. Nyilván ez is benne van a dologban, de hogy valami még nem kész. Szakmailag, hál' Istennek jól vagyok, nem panaszkodom, mert tudom azt, hogy vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben lévő, akár színművészetit végzett színészek.
0: Igen, nyilvánvaló, hogy neked ez a biztos alap, amin talpra tudtál állni.
1: Igen, és ezt próbálom megélni a lehetőséget.
0: Igen, erőt ad.
1: Erőt ad, de nem tudom azt mondani tiszta szívből, hogy én meg vagyok elégedve.
0: Még valami
1: nagyon érzik. Igen, de szerintem egyébként ez nem baj feltétlenül, mert az ember szerintem ez hajtja előre, hogy oké, akkor ezt most kipróbáltuk, ez van, ezért hálásak vagyunk, tudatosítom, jó. És akkor most próbálom bemanifestálni magamnak nyilván a szerelmet, akkor az ilyen, hogy mondják ezt, a magánéleti dolgokat,
0: igen.
1: Plusz a...
0: Nagyon fontos egyébként, nagyon, hogy ott is minden rendben
1: van. Nagyon, igen. Abszolút.
0: Tudsz gondolkodni család fogalmában, vagy család?
1: Ez annyiszor megkapom mostanában egyébként, hogy na, nem akarsz már kicsi Csabit? De hogy nem, persze. Csak nekem van egy félelmem, ez a betegség. Az orvosok nem mondták így ki, hogy ha lenne egy gyermekem, akkor ezt örökölni, de én nagyon félek ettől, meg most bocsánat, ezt mondom, de ha szétnézünk a világban, én nem biztos, hogy még készen állok erre. Én imádom a gyerekeket, mert a színházal is, hál' Istennek, egyik is ezt szeretem a Karaván Színházban, hogy járunk ki településekre, vidékre, olyan helyekre jutunk el, ahol nem jut el a kultúra. Szinte sem ennyire. És visszük a gyerekeknek. Múltkor is voltunk Gyulajon, és ott a gyerekeknek előadást játszottunk, mert foglalkozásokat tartottunk, zenés foglalkozásokat, drámaórát, Green Boxot, szóval nagyon kis színes programot vittünk, és ott voltak a gyerekek, és hogy maradjunk már, még jöjjünk majd máskor is, és de jó volt, meg hogy ők is ezt akarják csinálni, és nagyon hálás vagyok, ezeket megélhetem amúgy, és azért is, mert egyébként nekem vérszerinti családom, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, egy Gyöngyös Patent.
0: De te és látogattad őket később.
1: Én egyébként hálásnak jobban vagyok egy-két testvéremmel, két nővéremmel, tartjuk a kapcsolatot, szoktam is lejárni néha hozzájuk.
0: Mikor kerested meg először a családodat?
1: 18 éves lettem, és akkor már nyilván én döntettem el, hogy mizu. És én felkerestem a szüleimet, de csak azért, hogy ne legyen bennem az, hogy mi lett volna, ha. ugye? Mert sajnos történt az én családomban egy tragédia, hogy az egyik testvérem 29 évesen elhunyt. Egy banális dolog miatt, építkezés volt, megcsúszott, lezuhant, kész. Igen. És én azóta nagyon próbálom tudatosan megélni azt, hogy igen, tudom, mi történt, mi volt a múltban, de ez nem befolyásolja én jövőmet. Azért, mert egy életünk van, és egy családunk is. Igen, nem mi válogatjuk meg a családunkat, de ha már megvan, és van lehetőségem, és itt vagyok, azért ne felejtsük el ezt a 2% esélyt annó, és a Jóisten megadta, hogy itt vagyok a jelenben, hát én nekem kutya kötelességem. Én úgy érzem, hogy tartsam a kapcsolatot velük, még akkor is, hogyha nem egy olyan rendszeres kapcsolattartás, de azért tudjuk azt, hogy mi van velük. Anyukámékkal, én nem vagyok jóba annyira, de azért mindig érdeklődöm, hogy mi van velük, mert ha valami baj lenne, nagy Isten, én ott legyek nekik.
0: Az embernek fontos tudnia, ismerni a gyökereit, mert a gyökértelenség a legrosszabb érzés, mert akkor megint jön ez a kérdés, hogy mi lett volna, ha ismertem volna őket. Tehát meg kell őket ismerni, tudni kell, hogy kik ők. Ahogy mondtad, hogy nem válogatjuk meg, igen, a szüleinket. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül most így a te esetedben is, hogy itt ugye gyereket nem neveltek, akkor nem tudja érezni, átérezni talán azt a szeretetet, amit kellene.
1: Édesanyámmal ezzel gondban is vagyunk.
0: Igen, de azt fontos tudni, hogy honnan származik az ember. Igen. A származásod az azért mennyire fontos például,
1: ja, nekem
0: az, hogy roma családból születtél.
1: Egyébként képzeld el, hogy ez nekem az elmúlt 4-5 évben lett fontos. Én előtte ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, mert egyrészt nem olyan környezetben nőttem föl.
0: Hát ott talán nem is tudtátok magatokról, mert sokan
1: mondták,
0: akik gyermekotthonból jöttek, ahol velük ezt nem tudatosították.
1: De tudatosították velem. Egyébként amikor hevesen voltam még, akkor engem nagyon sokszor cigányoztak. Uh-huh. És érdekes mód, hogy egyébként ez a tanulmányaim során mindig egyedüli romaként voltam az osztályban. Ezeként most is így van, képzeld el. És tudod, mit találtam ki? Ugye most diplomáztam le, és nekem jövő pénteken lesz a diplomasztom. Dunaújvárosi Egyetemen tanultam, üzleti kommunikációs szakon, és képzeld el, hogy azt találtam ki, hogy egyedüli roma vagyok a szakomon. Nagyon érdekes. Egy középsuliban is így volt, általános suliban is. Ez is sok mindent azért lefed. És azt találtam ki, képzeld el, hogy amikor majd felszólítanak a színpadra, akkor egy hatalmas roma zászlót fogok vinni, és akkor azt úgy lobogtatom, és én olyan büszkén fogom érezni magam már csak azért is. Egyrészt ahonnan indulok, a származásom is, hogy igen, nem azt határozza meg a te sorsodat, hogy te melyik alomból jössz, mert abszolút nem. Tényleg, és ez annyira őszintén mondom, és amikor ilyen híreket hallok, meg ilyenekről beszélnek emberek, és uszítjuk egymást így, hogy jaj, de azért, mert te cigány vagy, te nem. És én tudom, miért vagyok arra büszke, hogy roma vagyok, mert annyira színes a mi kultúránk. Úristen, nagyon. Hát divastílus tervező szakon végeztem első szakmámat, és képzeld el, hogy minket beneveztek egy versenyre. És én csináltam egy görög per cigány motivumokkal készült estéi ruhát. És képzeld el, én nyertem azt a versenyt. Úristen, nagyon szeretem a cigány kultúrát, viszont azt hozzárakom az igazsághoz, hogy mivel engem ez nem ezt határoz, mert nekem ezt nem kérdés számomra, hogy na, te büszke vagy cigányságodra, mert nekem ez annyira alapvető dolog, hogy hát hogyne. Én szoktam is mondani, hogy nem a többség határoz meg, hogy persze vannak nyilván veszekedős romák, persze, ez a többségi társadalomban is ugyanúgy elmondható, de hogy nehogy már azért bélyegezzenek meg engem, mert a másik olyan, amilyen. És ne adj Isten, hogy ő is roma, meg én is.
0: Hát ráadásul, ugye azt sem tudják például lehet rólad, hogy te mekkora küzdelmeken mentél végig, amit
1: ja,
0: eljutottál, hogy hány százalék esélye volt annak, hogy egyáltalán
1: de ezt nem is kell.
0: Életben
1: de ezt
0: maradsz.
1: Nem is kell tudniuk ahhoz, azt nem kell ahhoz tudniuk ahhoz, hogy ne legyenek elítélők. Én úgy gondolom.
0: Hát, de semmilyen módon
1: abszolút
0: nem kell ítélkezni, talán az a legjobb.

0: Mi az, amit szeretsz az életben?
1: Jaj, olyan jó az a kérdés, és mi az, amit szeretek?
0: Tudod, miért kérdezem? Mert ugye említetted azt a 2%-esét, hogy ennyi volt csak. Mm. Velem ez nem történt meg, de ha megtörtént volna, akkor ha rágondolok arra, hogy nekem csak 2%-esélyem volt arra, hogy életben maradok. És most itt lehetek, ezen a földön. Érezhetek, láthatok illatokat, a gyönyörű teremtett világot, nem az emberekről beszélek feltétlenül, igen, meg az emberi gonoszságokról, vagy bármiről, hanem magáról, erről a gyönyörű teremtett világról, igen, és én ezt megélhetem, akkor mi az, amit szeretsz?
1: Én minden nap szoktam imádkozni a Jóistenhez. Én ezzel kelek, ezzel feszek tényleg. És én mindig az imádságba foglalom azt, hogy köszönöm ezt a napot, hogy megélhettem, és hogy mindig próbálok legalább egy olyan pillanatot találni benne, ami boldoggá tett. Egyébként sokszor nem is gondolunk bele azt, hogy hát minden végtagunk megvan például.
0: Nem gondolunk bele.
1: Nem.
0: Nem.
1: Tudod, ezért vagyok a leghálásabb, igen, megvan. Hogy olyan emberek között nőhettem fel, a gyermekotthonban, akik vagy szellemi fogyatékosak, vagy valami testi végtag hiányuk volt. Volt olyan gyermek, aki vészelyű volt, és nyitott gerincsel született, valakinek nem volt bal keze, jobb lába, ilyenek, és én annyira hálás vagyok, tényleg tiszta szívből mondom a Jóistennek, hogy ezt én megtapasztaltam velük felnőni. Azért, mert én is le tudom azt értékelni, hogy ez a 2% mit ér. Például ott volt a Covid, hogy egy csomó egészséges, meglesz sportoló ember elhunyt. Én kétszer voltam covidos, és itt vagyok. Szóval mi ez, ha nem isteni gondoskodás? Én ezt mondom. És félreértés ne essék, na itt egy megszentesült valaki ül. Nem. Ez mind az életem. Ezt mind tapasztaltam, és azért tudom ezt mondani. És amennyire régen szígyeltem a hitet, most már annyira büszke vagyok, sőt, nagyon. Mert egyszerűen tapasztalom, és ami még hiányzik az életemben, ezt muszáj elmondanom, olyan emberi kapcsolatok, amik nem azt nézik, hogy mit van külsőleg, hanem az, hogy te, hogyha én rád nézek, akkor én nagyon örülök neked. Meg az, hogy egyszerűen én például nagyon szeretek mai napi telefonon beszélni, vagy élő szóba. És sose értem meg, hogy megkérdezem, miért nem hívtál fel, pedig megbeszéltük. Jaj, egy percem nem volt. Hát de fent
0: ez
1: vagy.
0: Nem igaz.
1: Ez nem igaz.
0: Ezt tudjuk, hogy nem igaz.
1: Ez nem igaz, és nem sértődök meg ilyenkor, csak nem esik jól az, hogy... Érted?
0: Tudod, az a legnagyobb gond ezzel, hogy ha már ezt a kérdést fel kell tenni. Mert hogyha valaki nem hívott fel, igen, akkor nem gondoltál.
1: Én megmondom őszintén, sokszor igen, nagyon magányos vagyok ilyen szempontból.
0: Sok ember az.
1: Sokan mondják, hogy hát van egy csomó barátod, Csabi. Nem, nekem egy barátom sincs. Haverok vannak, de barátom nincs. Nekem a barátság az, annak van súlya.
0: Meg az valahol még gyerekkorban köttetik. Nyilvánvaló felnőtt korban is köttetnek nagyon jó barátságok, vagy jönnek létre barátságok.
1: Persze,
0: de igazából együtt kell megélni ezeket a dolgokat, együtt haladni az életben, nehézségekben, a közös dolgoknak kell lenni. Igen, az emberek nagyon elfoglaltak, nem sok idő jut egymásra.
1: Én el tudom, visszoktam mindig mondani, hogy arra van időd, amire igazán szeretnéd.

0: Ugye említetted a Covidot, és hogy a Covid alatt azt érezted, hogy valamit még tenned kellene, és akkor elkezdtél könyvet írni az életedről. Hoztál is egy példány belőle, Tükörszíva címet, és ugye az van alatt, hogy igaz történet egy fiúról, aki otthont keresett és magára találta. Lehet, hogy lesz a könyvnek egy folytatása, amikor azt fogod írni, hogy a fiú, aki magára talált, és közben társra és családra is, egy másik életre is talált.
1: Nem tapogatózol rossz úton.
0: Mesélj erről a könyvről egy keveset.
1: Ez a könyv egyébként 5 éven át íródott, a gondolat megszületésétől egészen a megjelenésig. Az indított el bennem ezt a könyvnek a megírását, hogy nagyon sok olyan történetet hallottam, kortól függetlenül, akik arról számoltak be, hogy valamilyen bántalmazás, abúzus áldozatai. Én olyasmi platformot akartam ennek találni, ami maradandó, ami személyes lehet akár. Nem azt akarom, hogy megélje velem, hanem az, hogy reflektáljon a saját életére, hogy neki milyen szerencsés. Most ezt lehet, hogy én hangzik elsőre, de hogy nagyon szeretünk panaszkodni. Én is egyébként hozzáteszem. Viszont most már igyekszem tudatosítani azt inkább magamban, hogy oké, lehet, hogy ez most nagyon rossz, de annyi jó történik, és erre kell koncentrálni. Ezt most is tanulom, hozzáteszem. Na, szóval, hát jött a Covid, leállt minden, és hát mit csinálj, mit? 3 hétig nagyon jó volt ez a pihenés, tényleg abszurd. Na, aztán jött egy idő, amikor, hogy Isten, mit csináljak már, de megőrülök. És akkor jó, hát egyszer aludtam este, és akkor így eszembe jutott ez a könyv. Láttam a fejezet címeket, maga címet, a logót, hogy miket írok bele, az mindent, tényleg mindent. Na, fölkeltem hajnali 2-3-kor, leültem a géphez, hát nem mondhatom azt, hogy jó, erre nincs időm, hát annyi időm volt, mint a tenger. Ki tudja meddig, ugye?
0: Hát ez a kifogás nem működött.
1: Hát ez nem. És elkezdtem el se, csak úgy, ami jött, és így emlékszem, mondtam a Jóistennek, hogy Istenem, ha tényleg ennek meg kell születnie, akkor te meg fogod adni azokat a segítségeket, amik eljutatják a nagy egészhez. És megadtam. Goda Krisztinával írtam ezt a könyvet, ő egy filmrendező, ő producer és forgatókönyvíró is, tüneményes nő, imádom, nagyon szeretem. És vele egyébként a Színművészeti Egyetemen találkoztam, mert volt egy nyári táborunk a Karavánszínházban, és ott találkoztam vele, és vele írtam meg ezt a könyvet, és nagyon hálás vagyok innen is neki. Van a hátulján, ha megfordított, egy idézet.
0: Igen.
1: Azt, ha felolvasnád, akkor majd utána mondok valamit.
0: Ha van egy álmod, ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled, és örökké hidd, a lehetetlen mindig lehetséges.
1: És nekem ez az üzenetem.
0: Valószínűleg nagyon sok embernek kapaszkodója lehet majd ez a könyv, bár én nem olvastam még, csak ugye olyan dolgokat, amiket írtak róla, illetve te magad is írtál róla, és ugye azt írod, hogy a lényeg abban rejlik, hogy hogyan viszonyulunk a sorsunkhoz, és mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk.
1: Igen. Igen, ezért mondtam azt, hogy, és egyébként ez valahol válasz is arra a kérdés, hogy mikor döntöttem el azt, hogy a jó utat választom, mert ugye ezt bajuk be, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk a rossz utat választják.
0: Erre mondja a nóta, hogy 2 út áll előttem.
1: Igen, és valamit velem hála Jóistennek azt fogalmazott meg, hogy na én nem akarok olyan lenni, mint a nevelőanya, vagy nem akarok olyan ember lenni, mint azok a felnőtt emberek, akik kerülnek a gyermekvédelembe, és bűnözők lesznek, börtönbe jutnak, mert ilyet is láttam magam előtt, hanem akkor, ha már van ez az élet, akkor próbáljuk kimaxolni a jó utat.
0: Hát igen, csak mennyi idő kell ahhoz, meg mindenféle érzések, amik az ember eljut odáig, hogy meg tudja határozni úgy, hogy neked azért igazából nem nagyon voltak támpontok ehhez az életedbe, a gyermekotthon, ahol végül is jól érezted magad, hogy mi az, vagy ki az, akihez nem szeretnél hasonlítani, vagy mi az, amit nem szeretnél csinálni. De hogy ezt te magad meg tudtad csinálni. Igaz, hogy már később azért kaptál hozzá segítséget, ez azt gondolom, hogy egy nagyon erős jellemre van, és ahogy te mondod, a Jóisten segítsége nélkül ez nem ment volna.
1: Hát igen.
0: Most jelenleg hol érsz, Csaba?
1: Ugye egyetemista voltam, per vagyok, mert még leszek is, és én felköltöztem a Reform szakkollégiumba tanulmányaim során miatt, és ott lakom most. A Jóisten segít, remélem, hogy megsegít, és akkor ő szeretnék egy lakást magamnak.
0: Sikerüljön neked, hogy az önálló életedet el tud indítani. Elég sok muníciót szereztél az elmúlt időszakban ehhez, úgy tudásban, mint szerető környezetben.
1: Köszönöm.
0: Akár ugye a munkád révén is, hát ugye hát a könyv révén is, mert hogy ezáltal azért ismerté váltál, nem áll állsz meg nem, ennél az egy könyvnél.
1: Nem, ebből igazából ez a könyv még csak egy belépő, mondjuk így.
0: Hát úgy legyen. Baranyi Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted az életed történetét, és lehet, hogy olyan hallgatóknak, akiket mondjuk ez különösen megérintett, az segít majd az életük további folytatásában.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és legyen így.

Kedves hallgatóink, a portréban Baranyi Csaba volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsor vezetőjét, Tóthi Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában a Bratya Teofilovics, vagyis a Teofilovics testvérek tevékenységével ismerkedhetnek meg. Ratko és Radisa 1998-ban robbant be Szerbia zenei életébe, bemutatva az ősi szerb zenei kultúrát, akik hagyománytisztelő és életszerető énekeikkel energiát, érzelmeket árasztva szólítják meg az embereket. Kellemes rádiózást!

A Teofilovics fivérek több mint két évszázad zenei örökségét éltetik, és az egész balkáni régió szellemét hordozzák. Az általuk előadott számok mélyen a nép emlékezetében gyökereznek, több közülük félig a feledés homályába merült. Teofilovicsék tudatosan e dalok nyomába eredve újra eredeti és emocionális zenét teremtettek, melyhez sajátságos művészi hozzáállásuk párosul. A következő zenei blokkban ízelítőt kaphatnak Ratko és Radisa kimagasló énektudásából, előadó művészi stílusából.

A Teofilovics testvérek a nyugat-szerbiai Csácsák városából származnak, amely régi tradíciókkal rendelkezik a népdaléneklés terén. 7 évig voltak szülővárosuk Stevan Mokrányac kórusának tagjai, ezután kezdtek bele a szerb népdalok kutatásába és bemutatásába. Munkájukhoz nagy segítséget kaptak neves népzenekutatóktól, aminek segítségével sikerült felépíteniük saját zenei kifejezésmódjukat. Repertoárjukban Szerbia minden földrajzi területéről származó közismert és már feledésbe merült népdalok szerepelnek.

több tízezer lemezüket adták el Szerbiában, számos külföldi meghívásnak tettek eleget, többek között Budapesten is. De a Teofilovics fivéreket szívesen látták a Diósgyőri várban, a Kaláka Fesztiválon is. Két szólamú éneklésüket duda és dob kíséret teszi még élvezetesebbé.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a Teofilovics fivéreket hallhatták. Két hét múlva is várja önöket a rádiókészülékek mellé a szerkesztő műsorvezető Rádics Milenko. Viszont hallásra!

0: be.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.